A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

nevet magad komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: Krisztus ellen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
2: Sokan utaztak a balatoni intercitykkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csaknem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézet által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege Szolnoknál. Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Jön a parlagfűszezon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Madáritatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyag poharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madáritatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek. Számoltak be róla közösségi oldalukon. A madarak mentése mellett a városi növényzet védelmére is nagy hangsúlyt fektettek a segítők. Az elmúlt napokban több ezer liter vízzel locsolták meg a fiatal fákat a lakótelepen és a vasútállomás környékén. A civilek elkötelezetten dolgoznak a környezet megóvásáért, és folyamatosan várják a csatlakozni vágyó önkénteseket. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A hétvégére várható nagy meleg miatt sok utazóra számítanak a tóparti járatokon. A vasútársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Megtartotta a csapadék jelentős részét és kedvező vízmérleggel zárta az év első 7 hónapját a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szakemberek adatai szerint július végéig csaknem 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a folyón, mint amennyi érkezett. A sikeres vízkészletgazdálkodási rendszernek köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sikerült mérsékelni a száraz hatásait. A kedvező egyenleg ellenére a szakemberek kiemelték, hogy a július rendkívül száraz volt a térségben. Szolnokon az év 7. hónapjában az átlagosnál 2 fokkal magasabb középhőmérsékletet mértek, a legmelegebb napokon pedig 37 fokot mutattak a hőmérők. A vízügyi szakemberek továbbra is mindent megtesznek a vízhiányos területek megfelelő vízpótlásáért. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyiek minden évszakban saját költségükön készítenek egyedi díszítést, ami korábban falunapi csalogatóként indult, majd kedvelt fotózási ponttá vált az érkezők számára. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket, és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Berobban a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
3: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett

0: telepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
1: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
0: Ezüstérmet szerzett Tudj Izétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma is holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5 szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Sean Paul óranyitó dalának címét ilyen 40 fokokban inkább nem fordítom le, de angolul így szól: We Be Burning. Christina Aguilera és a Genie in a Bottle és Tom Novi is jön nem sokára. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
2: Best FM.

Beste FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 5-én szerdán. És ha már mindennek van világnapja, miért legyenek kivételek? Ez alól a közlekedési lámpák. Annak emlékére van ma a közlekedési lámpák világnapja, hogy 112 éve a mai napon Clevelandben helyezték üzembe az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És ha már forgalom, remélem, hogy mindenhol minden út jól járható. Ha mégsem, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Tom Novien.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik ma is a forróság, alig várjuk a hétvégét, az enyhülést, és aki szereti Blake Sheltont és Gwen Stefanit együtt hallgatni, az alig várja majd a hírek végét, mert hogy ők folytatják hamarosan. Itt a Besten rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Életveszélyes lehet parkoló autóban maradni. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Madáritatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyag poharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madáritatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek. Számoltak be róla közösségi oldalukon. A madarak mentése mellett a városi növényzet védelmére is nagy hangsúlyt fektettek a segítők. Az elmúlt napokban több ezer liter vízzel locsolták meg a fiatal fákat a lakótelepen és a vasútállomás környékén. A civilek elkötelezetten dolgoznak a környezet megóvásáért, és folyamatosan várják a csatlakozni vágyó önkénteseket. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikli szállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A hétvégére várható nagy meleg miatt sok utazóra számítanak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't have to leave this town.

Best FM, a legjobb zenék. Ékon dala folytatja a szerda reggelt Lagda bezárva, akárcsak mi az otthonainkba, a forróság fordította ránk a kulcsot, és ez így marad egészen hétvégéig, akkor jön majd az enyhülés, már ha minden igaz, pénteken megérkezik. Eredetileg egyébként az érdekes, hogy még múlt héten, ennek a hétnek közepére prognosztizálták a hidegfrontot, tehát egy pár napot késik. Úgyhogy türelem, kitartás, ma is folytatódik a forróság, számokat nem is mondok, de azért az nagyon durva, hogy mondjuk 5-10 éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha 40 fok lesz, nem hogy 41-42, szóval hihetetlen. És felejthetetlenek azok a bizonyos dalok a 90-es és 2000-es évekből, ahogy mondtam, Ékon jön a Lagdappal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a hét közepén, augusztus 5 szerda. A hírek alatt is lehet üdvözölni, köszönteni, ünnepelni a névnapos Krisztinákat és akár a szülinaposokat is. Mindjárt mondom hívható SMS és Viber elérhetőségünket. Előtte két ajánlat a következő óra felhozatalából. Itt lesz biztosan Ákos. És a Coldplay is. És akkor most 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege Szolnoknál. Ellopták a települési dekorációt Tiszainokán. Jön a parlagfű szezon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megtartotta a csapadék jelentős részét és kedvező vízmérleggel zárta az év első 7 hónapját a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szakemberek adatai szerint július végéig csaknem 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a folyón, mint amennyi érkezett. A sikeres vízkészletgazdálkodási rendszernek köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sikerült mérsékelni a száraz hatásait. A kedvező egyenleg ellenére a szakemberek kiemelték, hogy a július rendkívül száraz volt a térségben. Szolnokon az év 7. hónapjában az átlagosnál 2 fokkal magasabb középhőmérsékletet mértek, a legmelegebb napokon pedig 37 fokot mutattak a hőmérők. A vízügyi szakemberek továbbra is mindent megtesznek a vízhiányos területek megfelelő vízpótlásáért. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyiek minden évszakban saját költségükön készítenek egyedi díszítést, ami korábban falunapi csalogatóként indult, majd kedvelt fotózási ponttá vált az érkezők számára. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket, és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, kitartást a hét közepén, augusztus 5 szerda, még mindig tombol odakint a forróság, hihetetlen. Ez viszont már az IMF dalának címe, szól nem sokára az Unbelievable, előtte még Ákos dalát indítom, most pedig Segi kezdi az órát a Hey Sexy Lady-vel. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik a héten, irány a vízpart.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 5-e van, szerda, a Krisztinák névnapja. 1967-ben ezen a napon jelent meg a The Piper at the Gates of Dawn című Syd Barrett vezette első Pink Floyd nagylemez. Ő egy-két évig dolgozott a zenekarral, aztán visszavonult, de tény, hogy maga a Pink Floyd 67-ben a mai napon startolt el. További érdekességek augusztus 5-éről még ebben az órában, addig is a legjobb zenék szólnak. Mindjárt a pop királyától és testvérétől Michael és Janet Jackson jön a Scream-mel, de csak a Coldplay után. Adventure of a Lifetime a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék rögtön 7:30. Jó reggelt, kitartást kívánok a forrósághoz. Még mindig el kell viselnünk egy-két napig. Hétvégén jön az enyhülés. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán Manu Chao dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Ezüstérmet szerzett a jászberényi birkozó az ifjúsági világbajnokságon. Fontos a kullancsok elleni védekezés. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 megye 43 településén az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A jászberényi birkózó klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelemmel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldvai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A szombati fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 5-én, szerdán. Sok boldogságot a Krisztináknak, ők ma névnaposok, és istenetes a szülinaposokat is. 112 éve a mai napon Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 96 éve ezen a napon született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: 1959. augusztus 5 megszületett a Grammy-díjas Pat Smear gitáros, aki gitározott a Nirvánában 1993-ban és 94-ben, aztán 1997 óta a Foo Fighters tagja. The best. 1964-ben a mai napon született, ma lenne 62 éves Adam Young, azaz MCA, amerikai zenész, rapper, a Beastie Boys alapító tagja. You gotta fight for your right to party. 1968-ban a mai napon született Colin McRae, skót rally versenyző, aki 1995-ben minden idők legfiatalabb világbajnoka lett. Sok boldogságot még egyszer névnaposoknak, szülinaposoknak, köztük Valkusz Milánnak, azaz Milónak, Fluornak és Majkának. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Best FM, a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hihetetlen dolgot láttam az autó műszerfalán. Tegnap 41 fokot mutatott az autó, miközben odakint 38 fok volt. Hát ma sem lesz sokkal kevesebb, sőt, marad az embertelen forróság. Hogy pontosan meddig, kiderül a hírek végén. A következő órában pedig a divákon a sor. Jön Zséda. És Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Életveszélyes lehet parkolóautóban maradni. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Madáritatókat helyezte ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyag poharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madáritatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek, számoltak be róla közösségi oldalukon. A madarak mentése mellett a városi növényzet védelmére is nagy hangsúlyt fektettek a segítők. Az elmúlt napokban több ezer liter vízzel locsolták meg a fiatal fákat a lakótelepen és a vasútállomás környékén. A civilek elkötelezetten dolgoznak a környezet megóvásáért, és folyamatosan várják a csatlakozni vágyó önkénteseket. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikli szállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A hétvégére várható nagy meleg miatt sok utazóra számítanak a tóparti járatokon. A vasútársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5, szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az óra Mario Winans dalával indul, amelyben P. Diddy is közreműködik, aki magánzárkába került, miután összeverekedett egy másik rabbal, emiatt módosították szabadulásának dátumát is, kitolódott méghozzá 2028. január 24-ére. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást kívánok a forrósághoz.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ha egy háromsávos úton két sávot lezárnak, szinte borítékolható, hogy dugó lesz. Ezért szólok előre, hogy az M0-áson, az M3-as és az M2-es között, a Megyeri híd felé vezető oldalon ma lezárják a belső és a középső sávot is, 9:30-tól délután 2 óráig. Ez alatt biztos, hogy óriási dugók lesznek, és lassabb a haladása a 8-as főúton Veszprém közelében is, ahol egy kis busz szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620 55 55 155, Carlos Santana folytatja.

Best FM, a legjobb zenék, esküszöm a címe a következő dalnak. Mindjárt 8:30, jó reggelt, hogy meddig tart a forróság, megtudhatjuk a hírek végén. Spoiler, pénteken, szombaton jön a hidegfront a jelenállás szerint. Úgyhogy még pár nap, és hát felfrissülünk remélhetőleg. A 40 fokhoz képest a 30 mindenképpen az lesz. Csak jöjjön már!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege Szolnoknál. Ellopták a települési dekorációt Tiszainokán. Jön a parlagfűszezon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megtartotta a csapadék jelentős részét és kedvező vízmérleggel zárta az év első 7 hónapját a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szakemberek adatai szerint július végéig csaknem 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a folyón, mint amennyi érkezett. A sikeres vízkészletgazdálkodási rendszernek köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sikerült mérsékelni a száraz hatásait. A kedvező egyenleg ellenére a szakemberek kiemelték, hogy a július rendkívül száraz volt a térségben. Szolnokon az év 7. hónapjában az átlagosnál 2 fokkal magasabb középhőmérsékletet mértek, a legmelegebb napokon pedig 37 fokot mutattak a hőmérők. A vízügyi szakemberek továbbra is mindent megtesznek a vízhiányos területek megfelelő vízpótlásáért. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyiek minden évszakban saját költségükön készítenek egyedi díszítést, ami korábban falunapi csalogatóként indult, majd kedvelt fotózási ponttá vált az érkezők számára. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Eszterfem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán. Sötét pirosba borult az ország a hőtérképeken. 40-41 fokok. Ilyet nem nagyon tapasztaltunk korábban. Hogy mennyire kell hosszú távon berendezkedni erre a fajta időjárásra, nem tudom. Remélem, hogy csak átmeneti. Tényleg. Ami viszont biztos, hogy a folytatása a Heavy D and the Boys slágerével telik. Now That We Found Love a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, itt az ideje meghallgatni újból a legfrissebb híreket. A végén időjárás jelentés, de hát sajnos nincs új a nap alatt. Marad a forróság, az embertelen, sivatagi, tikkasztó hőség 40-41-42 fokkal. És itt lesz majd egy hasonlattal a Rascal Flatts Life is a Highway. Ha az élet egy autópálya, akkor most tele van déli bábbal. Hozom majd a huligánst is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Ezüstérmet szerzett a jászberényi birkozó az ifjúsági világbajnokságon. Fontos a kullancsok elleni védekezés. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 megye 43 településén, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A jászberényi birkózó klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelemmel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldvai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A szombati fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán, ha Krisztina nevű ismerőse van bárkinek is, ne felejts el fölköszönteni a mai az ő névnapjuk. Sok boldogságot, kedves Krisztinák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Ed Sheeran jön, ebben az órában hallgatunk majd Sharamot, itt lesz Nelly Furtado Timbalanddel az En Vogue, az órát pedig egy Madonna feldolgozása, Madhouse Like a Prayer-re indítja. Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé, a kiszáradt fákat vágják Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így kisebb torlódás alakult ki, és sokkal nagyobbra lehet számítani az M0-áson, ugyanis perceken belül 9:30-tól délután 2-ig lezárnak a háromból két sávot a Megyeri híd felé vezető oldalon az M3-as és az M2-es csomópont között. Jó utat az autós hírek után, autós zene a Verdák betétdalával, a Rascal Flatts a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a szerda reggel is. Hamarosan az En Vogue dalát indítom, majd a Free Your Mind-ot, és éjjel ott várok rád a címe, Dr. Béres és Mangurájz feldolgozásának. Hát ez most abszolút jó választás. Az éjszakák legalább nem észbontóan forrók, csak trópusiak. Most már sajnos legalábbis a nagyvárosokban az éjszaka sem hoz felfrissülést. A folytatás viszont Nelly Furtadóval és Timbalanddel telik. Jön a Promiscuous a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Next FM a legjobb zenék. Annyiszor mondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadékpótlás fontosságát a forróságban. Ha mindenképpen kint kell lennünk, akkor gondoskodjunk bőrünk védelméről is. Ha pedig be kell ugranunk valahová, semmiképp ne hagyjunk a kocsiba házi állatot, gyermeket aztán meg pláne nem. So Many Times, a Gágyó dala folytatja a szerda reggelt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán kiderül, hogyan is mentek a dolgok a 90-es években. Jön Montel Jordan és a This Is How We Do It. És hozom a Honey Beast-et is.
2: És huss el, és illan már, szálló lufi mit vertál, egy perc csak bódottál, és emlék élet, cuda élet.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Életveszélyes lehet parkolóautóban maradni. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Madáritatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyag poharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madáritatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek, számoltak be róla közösségi oldalukon. A madarak mentése mellett a városi növényzet védelmére is nagy hangsúlyt fektettek a segítők. Az elmúlt napokban több ezer liter vízzel locsolták meg a fiatal fákat a lakótelepen és a vasútállomás környékén. A civilek elkötelezetten dolgoznak a környezet megóvásáért, és folyamatosan várják a csatlakozni vágyó önkénteseket. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A hétvégére várható nagy meleg miatt sok utazóra számítanak a tóparti járatokon. A vasútársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, kitartást kívánok az újabb forró naphoz. Az óra azzal az Eminemmel indul, akinek volt felesége, rendőröket harapott meg, és sokkolóval végezték meg, miután elfogató parancsot adtak ki ellene. Indítom a Stent, ha dugó baleset van, bárki Krisztinát szülinapos ünnepelne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma este is mixben szólnak majd. A szerda a Poppy, 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig Effendi hozza az ezredforduló legnagyobb pop kedvenceit mixben itt a Besten. Közülük most Montel Jordané indul a This Is How We Do It.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, minden autós egyetért azzal, hogy nincs idegesítőbb dolog, mint araszolni lépésről lépésre egy dugóban. Ha pedig ez ilyen 35-40 fokokkal párosul, akkor kifejezetten idegörlő lehet. Sajnos ez a helyzet most is például az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál, ahol egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. 4-5 kilométeres most ott a dugó. Dolgoznak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 3-ból 2 sávot lezártak délután 2-ig, ott is lassabb a haladás. És baleset történt korábban a 71-es főúton Badacsony-Tomaj közelében. Két autó ütközött, a 76-os kilométernél a főúton félpályán megindult a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb zenékkel. Ezek közül hadd ajánljak azért egy-kettőt. Esküszöm, a spanyol tengerparton kellemesebb az idő, mint nálunk, és ott ráadásul tenger is van. Hogy milyen is ez, kapunk egy kis ízelítőt a Negrocántól. Szolnoki Péter hangját pedig mostantól már csak felvételről halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent itthon a vízfogyasztás, készüljenek az allergiások, több hullámban támadnak a pollenek. Lerohanták Montenegrót a turisták, elesett több határátkelő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarék. Vízhasználatra. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmásrohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hét végén. Három nap alatt többen érkeztek a balkáni országba, mint ahányan ott élnek. Az áradat komoly fennakadást okozott a határátkelőknél. Horvátország felől 20 kilométeres volt a torlódás. Volt, akinek 28 órát is várnia kellett a bejutásra. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Startol, augusztus 5-e szerda délelőttjének utolsó 60 perce az Élen Arás Boro Boro című dalával. Jön a Mencs meg szerelem és az ausztrál Savage Garden is mindjárt Truly Madly Deeply. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 kedves Krisztinák, sok boldogságot és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max Szemlevente vagyok, ez pedig a
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Rég örültünk ennyire kánikulának, mert hogy kánikula váltja a forróságot, és ez a lényeg a mondatban. A hétvégén, addig viszont a 42 fok sem kizárt ma sem, és ami további jó hír, hogy hétvégére emelkedhet a Duna víz szintje is. Pénteken egyébként 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront lép be az országban, már a Dunántúlon érezhető lesz, délkeleten, szombaton enyhül majd a forróság. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, a nem kevésbé forró Los Angelesből. Dallunis, I got five on it a besten.

0: FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk, délután 2-ig a 3-ból 2 sávot lezártak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. Most 2-3 kilométer ott a torlódás, ennél nagyobb 4-5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, Lajosmizse közelében, ahol csomópontépítés zajlik, és szintén 4-5 kilométeres továbbra is a torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol Herceghalom közelében egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Frissen kipihenve megérkezett Majoros Rita, és egy igazi latin karnevál kerekedik a legfrissebb hírek után. Az Afromedúza dalával startol a Best délután. Mindjárt Max M. Levente vagyok, találkozzunk holnap is. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina, már idén közelebb kerülhetünk a korszerű HÉV flottához. A házalóktól akarják megóvni az időseket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. Még idén kiírják a közbeszerzéseket a HÉV flotta megújítására, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra érkeznek majd a 120 méter hosszú, akadálymentes és klimatizált motorvonatok. A 42 szerelvényt uniós forrásból vásároljuk meg. Az első 2030-ban már nálunk lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, a HÉV-nek kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kell kínálnia az autózással szemben. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, többek között a ravaszkodó ezermestereket, illetve a különféle termékekkel házalókat akarják kivonni a forgalomból. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Eitmann Norberttől.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a végtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmadát egyébként bányarobbantások idézték elő. Péntekig kell kitartanunk, utána enyhülés, mondom a részleteket. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes szerdát és hűsítő kis perceket vagy órákat kívánok önöknek. Hát remélem, hogy ebben azért részük lesz. Én a dalok tekintetében mindent megteszek. Majoros Rita vagyok, egy kis pihenés után visszatértem, és hozzom igazán a hűsítő dallamokat, úgyhogy Afro Medúzával már indítok is. Jön a Passzilda. Szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Will Smith Man in Black dalával megy tovább a délután. Remélem, hogy bírják még ezt a nagy meleget. Egy-két napot kell elvileg kibírni, és a hétvégén már csökken a hőmérséklet. Legalábbis ezt ígérik az időjósok, úgyhogy én is ebben próbálok bízni, és egy picit hűsíteni magamat is. A 7-en lakom, és nincs légkondi, úgyhogy nekem ide bejönni a rádióba is igazából maga a megváltás, úgyhogy hát tartsunk ki együtt a mai délutánon. És hozom a hűsülős dallamokat, akár munkában hallgatnak minket, akár home office-ban, akár menet közben, tartsunk ki együtt. Mondjuk Jerry Halliwell-lel is jön a Michi Colatino, Caramel és a Várt-Váratlan. Hozom a napkérdését is hamarosan, természetesen mindenféle információt, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy Will Smith Man in Black már beígértem, és be is tartom az ígéretem. Legyen szép napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is számítok önökre, ha útinfókról van szó. Bármerre járnak az ország útjain, és van infójuk, látnak, tapasztalnak valamit, nagyon megköszönöm, hogyha ránk is gondolnak, és esetleg elküldik az infót, vagy felhívnak vele a számunk 0620 55 55 155. Amit jelen pillanatban is tudok mondani, hogy az M0-es autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Magyari híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között folyik a munka. Lezárták a külső és a középső sávot, és ez előre láthatólag délután 2-ig így is lesz. Csak egy sáv lesz járható, úgyhogy közel másfél kilométeren már most is torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ma is számítok az infókra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gáspár Laci és Mégis forog a föld slágere zárta az órát, de mindjárt nyílik a következő, csak előtte még egy órakor meghallgatjuk a friss híreket. Addig van még pár percünk, úgyhogy gyorsan beharangozom a következő órát. Itt lesz Usher és Ludacris dala, a Yeah! És zenél majd Charlie és Curtis-szel, itt lesz a Maradunk végig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban spórolunk a vízzel, de így is sok felé van korlátozás. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel, országszerte végzetes siklóernyős baleset Baranyában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékosra. Vízhasználatra. Már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást, írja reggeli összesítésében a kormány.hu oldal. Tegnap 300 megawatt energiát sikerült megtakarítani a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásával. Az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a hévvonalakon rendeltek el sebességkorlátozást. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni, a Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Halálos balesetet szenvedett egy siklóernyős Baranyában a Villányi-hegységben, a Szársomjón történt a tragédia, a sportoló egy sziklára zuhant. A palkonyai önkéntes tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, mentőhelikoptert is riasztottak, de már nem tudtak segíteni rajta. Még vizsgálják, miért nem tudta elkerülni a végzetes manővert a siklóernyős. Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is erre számíthatunk, ez lehet a tetőzés napja. Péntekre ugyanis több fokos enyhülést várhatunk. 29-34 fok jelenti a csúcsot, a hétvégén viszont ismét emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, most már 4 perccel megy tovább a nap, és ez a jó kis szerda délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, hamarosan felteszem a nap kérdését, de előtte jön még a Backstreet Boys és a Larger Than Life. Itt lesz majd Chicken és a Love on the Run, jön most Usher és Ludacris Dalajer, egy kicsit Lil Jonnal és Bully hangulattal.
0: Best

FM a legjobb zenék. Hát vidám délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és egy igazán vidám témát hoztam így szerda délutára. A nap kérdése az, kinek mi volt a legkínosabb szituáció, amikor rájött a röhögő görcs. Én azt gondolom, hogy vagy azt gondoltam sokáig, hogy hát a röhögő görcs ez ki lehet nőni, és hogy már felnőttként nem lesznek ilyen pillanataim. Hát szerintem még több van, és annál kínosabbak. Számomra a legkínosabb az volt, amikor egyszer az éjféli misén karácsonykor rám jött a röhögő görcs. A nővéremmel vannak azok a pillanatok, amikor elég csak egymásra néznünk, és már tudjuk, mire gondol a másik, és jön, és apukám a legnagyobb mókamester, ő ült közöttünk, és még rátett egy lapáttal, és én olyannyira nevettem, hogy kiestem a padból az éjféli misek közepén, amikor éppen mindenki csendben imádkozott. Nagyon-nagyon ciki volt, és egyszerűen nem tudtam abba hagyni, de borzasztóan szégyeltem magam. Szóval, hát így utólag persze vicces, de hogy már felnőtt voltam bőven, szóval nem az volt, hogy egy gyerek röhögő görcsöt kapott, szóval annál cikibb volt. Úgyhogy jöhetnek a legkínosabb helyzetek, amikor ránk jött a röhögő görcs. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Aztán ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, vagy hívjanak fel, hogyha van kedvük akár erről csevegni. Miközben isteni zenéket hallgatunk, úgyhogy jön is Dante Tomászt és a Miss California, és jön egy kis nyári tengerparti, óceánparti hangulat.

Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Kacsi írta a Margit körútról, hogy baleset történt a Megvártliget és a Szénatér közötti szakaszon. Köszönöm szépen az infót, és érkezett a Bajcsi-Zsilinszky útról is, hogy a nyugati pályaudvar előtt, a nyugati tér előtt is baleset történt. Köszönöm a Budapest információkat is. 0620-55-55-155, ide jöhet, hogyha bárki bármit lát az utakon. Hármas főúton Forróbel területén egy autó hajtott árokba, a 220-as kilométernél felpályán halad a forgalom, ezt is kaptam. Az M0-es autót keleti szektorán, pedig az M5-ös autópálya felé egy defektes kamion áll, a Kistarcsa Cinkotta csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 2 órához érkeztünk, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, de nagyon gyorsan pörög ez a szerda délután, úgyhogy húzzunk bele a következő órába is. Ezt megtehetjük majd a Bermudával, itt lesz a London.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is működik az utolsó paksi turmina, az állatoknak is megterhelő a hőség, jönnek a papírból készült ceruza elemek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Már idén piacra kerülhetnek a papíralapú elemek. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagy méretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarátabb és könnyebben újrahasznosítható, az első példányok pedig évvégén jelenhetnek meg egyes elektronikai termékekben. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát a folytatásban is mindenkinek. 2 óra múlt, 4 lassan 5 perccel, mert tovább a jó hangulat és ez a nyári forróság. Még legalább péntekig, úgyhogy hűsöljünk a Bastille-jal, jön a Pompeii ebben az órában. Én Majoros Rita vagyok, de a Jamiroquai Can't Hit dalát is hozom. Kelly Clarksonnal pedig már indítom is az órát. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legcikibb, legkínosabb helyzet, amikor rájött a röhögő görcs. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek. Azt írja Gábor, munkahelyi online meetingen azt hittem, le vagyok némítva. Hangosan kommentáltam, hogy ez még meddig fog tartani? Persze nem voltam némítva. A főnök csak annyit mondott, hallottuk Gábor, és én nyilván elszígyeltem magam, de olyan szintű röhögő görcs jött rám, hogy ki is kellett lépnem a meetingből, de hál' Istennek egyébként nem lett pác belőle. Még jó. Dori is írt, jogán mindenki csendben meditált, amikor valakinek hatalmasat kordult a gyomra. Egymásra néztünk a barátnőmmel, és onnantól végünk volt, sírva nevettünk, és ki is kellett mennünk az óráról. Meg tudom érteni. Laci is írt, a boltban elcsúsztam a nedves padlón, de nem estem el, hanem valami furcsa tánclépésekkel egyensúlyoztam végig a soron. A végén még meg is tapsolt egy néni, de hát egyszerűen nem bírtam kinevetés nélkül. Imádom ezeket a sztorikat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, de ha felhívnának és inkább elmesélnék a történetet, azt is nagyon-nagyon szívesen fogadom. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, ezeket pedig ígérhetem. Jön mindjárt Robbie Williams és az Angels, előtte pedig a Kent Heat 1999-ből a Jamiroquai-tól. Ezzel a dallal pedig az énekes JK-nek az volt az egyetlen célja, hogy egy olyan dalt írjon, amit nem lehet ülve végighallgatni. Hát ez ilyen. Kent Heat itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Csömörnél egy kis teherautó a korlátnak hajtott. A 62-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és már több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy kis teherautó ütközött az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sáv zárva is van, a baleset helyszíne mögött legalább 1 kilométeres már a torlódás. Van egy budapesti információm is, a Margit körúton baleset történt a Mechvárt liget és a Széna tér közötti szakaszon. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is, illetve most futott be egy, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá az Albert Flórián úti kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155 a számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege Szolnoknál. Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Jön a parlagfű szezon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Madáritatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyag poharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madáritatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek, számoltak be róla közösségi oldalukon. A madarak mentése mellett a városi növényzet védelmére is nagy hangsúlyt fektettek a segítők. Az elmúlt napokban több ezer liter vízzel locsolták meg a fiatal fákat a lakótelepen és a vasútállomás környékén. A civilek elkötelezetten dolgoznak a környezet megóvásáért, és folyamatosan várják a csatlakozni vágyó önkénteseket. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A hétvégére várható nagy meleg miatt sok utazóra számítanak a tóparti járatokon. A vasútársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
2: Megtartotta a csapadék jelentős részét és kedvező vízmérleggel zárta az év első 7 hónapját a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szakemberek adatai szerint július végéig csaknem 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a folyón, mint amennyi érkezett. A sikeres vízkészletgazdálkodási rendszernek köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sikerült mérsékelni a száraz hatásait. A kedvező egyenleg ellenére a szakemberek kiemelték, hogy a július rendkívül száraz volt a térségben. Szolnokon az év 7. hónapjában az átlagosnál 2 fokkal magasabb középhőmérsékletet mértek, a legmelegebb napokon pedig 37 fokot mutattak a hőmérők. A vízügyi szakemberek továbbra is mindent megtesznek a vízhiányos területek megfelelő vízpótlásáért. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyiek minden évszakban saját költségükön készítenek egyedi díszítést, ami korábban falunapi csalogatóként indult, majd kedvelt fotózási ponttá vált az érkezők számára. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket, és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Berobban a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
4: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környéke itt várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
2: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 megye 43 településén. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
5: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányulva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
2: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma is holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Egy dologban mindenki egységes ma Magyarországon, mindenki izzad. Üdv a stúdióban már Fodor Attila, Krisztináknak boldog névnapot. Ezen a napon született Gici Csaba világbajnok kajakozó és Faragó Tamás vízilabdázó olimpiai bajnok. A zenei kínálatban pedig most a Black Eyed Peas és a Pumped.
0: 102.4 Best FM.

Vasárnapi lehet a legforróbb nap az évben, akár 42 fok is lehet Szolnok környezetében. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A napsütést majd többször zavarhatják meg gomoly felhős időszakok. Egy-egy helyi zápor kialakulhat. Az északi, észak-nyugatira forduló szél feltámad, és a késő délutáni órákban térségünkben is megélénkül. A legmelegebb órákban 42 fok is lehet nálunk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Az északi szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökésekkel társul. 34 fok lehet majd a pénteki csúcs. Szombaton túlnyomóan napos idő mellett időnként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, olykor viharos széllökésekkel fúj majd a szél, és 30 fok körüli maximumra számíthatunk. Vasárnap ismételten kisebb az esélye már a csapadéknak, ekkor 32 fok valószínű, a fürdőzőket a Tisza és a Tiszató 28 fok körüli hőmérséklettel várja, a Balaton vízhőmérséklete is ezekben a napokban 28 fokos. Nálunk Lisa Stansfield egyik emlékezetes dala jön, ez már a 90-es évekből, The Real Thing.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövök a programajánlókkal. Alföld Kupa Tour Kevin az Autocross arénában. Szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják, szombaton 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren, szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tisza Ligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Judlo is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőfarkas koncertje augusztus 14-én pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Maci Múzeumban. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Ligetben augusztus 16-án szombaton, ahol délután fellép majd Leila, Kacor Feri, Vastag Tamás, illetve az Abraka Zabra, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, valamint Dr. Béres. A bágyadságból most Justin Timberlake rász fel minket a Rock Your Body-val.

0: technikát is kicsit kíméljük, ne csak magunkat. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Utonlévők, jövök a közlekedés infókkal. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. Abáczalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közműépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni Kőrös Tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. A Best FM legenda folytatja a szerdát, ez már George Michael dala.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi.

0: 92.4 Best FM. A legjobb zenék. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege Szolnoknál. Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Jön a parlagfűszezon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Madáritatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyag poharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madáritatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek, számoltak be róla közösségi oldalukon. A madarak mentése mellett a városi növényzet védelmére is nagy hangsúlyt fektettek a segítők. Az elmúlt napokban több ezer liter vízzel locsolták meg a fiatal fákat a lakótelepen és a vasútállomás környékén. A civilek elkötelezetten dolgoznak a környezet megóvásáért, és folyamatosan várják a csatlakozni vágyó önkénteseket. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A hétvégére várható nagy meleg miatt sok utazóra számítanak a tóparti járatokon. A vasútársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Megtartotta a csapadék jelentős részét és kedvező vízmérleggel zárta az év első 7 hónapját a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szakemberek adatai szerint július végéig csaknem 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a folyón, mint amennyi érkezett. A sikeres vízkészlet gazdálkodási rendszernek köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sikerült mérsékelni a száraz hatásait. A kedvező egyenleg ellenére a szakemberek kiemelték, hogy a július rendkívül száraz volt a térségben. Szolnokon az év 7. hónapjában az átlagosnál 2 fokkal magasabb középhőmérsékletet mértek, a legmelegebb napokon pedig 37 fokot mutattak a hőmérők. A vízügyi szakemberek továbbra is mindent megtesznek a vízhiányos területek megfelelő vízpótlásáért. eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyiek minden évszakban saját költségükön készítenek egyedi díszítést, ami korábban falunapi csalogatóként indult, majd kedvelt fotózási ponttá vált az érkezők számára. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket, és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Berobban a parlag fűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
3: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 megye 43 településén, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
4: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Valaki szólhatna odafönt, hogy ideje lenne lecsavarni a termosztátot. A stúdióban Fodor Attila, ma van Majka születésnapja, ezen a napon született Dukai Regina és Fluor Tomi is. Az időjárásnak megfelelő dalt választottuk az óra első dalának. Carl Wolf és a Totó zene érkezik most az Afrika.
5: 102.4 West

Holnapi lehet a legforróbb nap az évben, akár 42 fok is lehet Szolnok környezetében. 102.4 Best FM a legjobb zenék, a napsütést majd többször zavarhatják meg gomoly felhős időszakok, egy-egy helyi zápor kialakulhat, az északi, észak-nyugatira forduló szél feltámad, és a késő délutáni órákban térségünkben is megélénkül. A legmelegebb órákban 42 fok is lehet nálunk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Az északi szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos szélőkésekkel társul. 34 fok lehet majd a pénteki csúcs. Szombaton túlnyomóan napos idő mellett időnként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, olykor viharos széllökésekkel fúj majd a szél, és 30 fok körüli maximumra számíthatunk. Vasárnap ismételten kisebb az esélye már a csapadéknak, ekkor 32 fok valószínű, a fürdőzőket a Tisza és a Tiszató 28 fok körüli hőmérséklettel várja, a Balaton vízhőmérséklete is ezekben a napokban 28 fokos. Újra a 90-es évek, az egyslágeres Dana Luis hallható már is, I Love You Always Forever.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövök a programajánlókkal. Alföld Kupa Tour Kevin az Autocross arénában. Szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják, szombaton 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren, szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kékvirág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tisza Ligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Judlo is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázos frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőfarkas koncertje augusztus 14-én pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Maci Múzeumban. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Ligetben augusztus 16-án szombaton, ahol délután fellép majd Leila, Kacor Feri, Vastag Tamás, illetve az Abraka Zabra, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, valamint Dr. Béres. Berkes Olivér dalát dúdolhatjuk együtt, volt, ami volt a legjobb zenék.

technikát is kicsit kíméljük, ne csak magunkat. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Úton lévők, jövök a közlekedés infókkal. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. A Bálcalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. Most a Hooligans következik a legjobb zenék között, a Vér nem válik vízzé halható a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege Szolnoknál. Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Jön a parlagfű szezon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Madáritatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyag poharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madáritatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek, számoltak be róla közösségi oldalukon. A madarak mentése mellett a városi növényzet védelmére is nagy hangsúlyt fektettek a segítők. Az elmúlt napokban több ezer liter vízzel locsolták meg a fiatal fákat a lakótelepen és a vasútállomás környékén. A civilek elkötelezetten dolgoznak a környezet megóvásáért, és folyamatosan várják a csatlakozni vágyó önkénteseket. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A hétvégére várható nagy meleg miatt sok utazóra számítanak a tóparti járatokon. A vasútársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Megtartotta a csapadék jelentős részét és kedvező vízmérleggel zárta az év első 7 hónapját a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szakemberek adatai szerint július végéig csaknem 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a folyón, mint amennyi érkezett. A sikeres vízkészletgazdálkodási rendszernek köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sikerült mérsékelni a száraz hatásait. A kedvező egyenleg ellenére a szakemberek kiemelték, hogy a július rendkívül száraz volt a térségben. Szolnokon az év 7. hónapjában az átlagosnál 2 fokkal magasabb középhőmérsékletet mértek, a legmelegebb napokon pedig 37 fokot mutattak a hőmérők. A vízügyi szakemberek továbbra is mindent megtesznek a vízhiányos területek megfelelő vízpótlásáért. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyiek minden évszakban saját költségükön készítenek egyedi díszítést, ami korábban falunapi csalogatóként indult, majd kedvelt fotózási ponttá vált az érkezők számára. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket, és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Berobban a parlagfűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
3: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 megye 43 településén. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
4: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányulva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma is holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 39-41 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban csupán 21-23 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A popzenében voltak már ikrek, akik vezették a slágerlistákat, és voltak családi vállalkozások, akik rekordokat döntöttek. 89-ben pedig apa és fia, vagyis Andy és John Pickles vezetik az angol listát Jive Bunny and the Master Mixers néven. Most egy másik DJ jön, Junior Jack.
0: 102.4 West FM.

0: nem fogok.
1: Holnapi lehet a legforróbb nap az évben, akár 42 fok is lehet Szolnok környezetében. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A napsütést majd többször zavarhatják meg gomoly felhős időszakok. Egy-egy helyi zápor kialakulhat. Az északi, észak-nyugatira forduló szél feltámad, és a késő délutáni órákban térségünkben is megélénkül. A legmelegebb órákban 42 fok is lehet nálunk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Az északi szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökésekkel társul. 34 fok lehet majd a pénteki csúcs. Szombaton túlnyomóan napos idő mellett időnként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erős, olykor viharos széllökésekkel fúj majd a szél, és 30 fok körüli maximumra számíthatunk. Vasárnap ismételten kisebb az esélye már a csapadéknak, ekkor 32 fok valószínű. A fürdőzőket a Tisza és a Tiszató 28 fok körüli hőmérséklettel várja, a Balaton vízhőmérséklete is ezekben a napokban 28 fokos. Én is most egy jót csobbannék, de csak a jó zenék közé tudom belevetni magam. A Daft Punk érkezik ezúttal az Around the World-el.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövök a programajánlókkal. Alföld Kupa Tour Kevin az Autocross arénában. Szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják, szombaton 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren, szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kékvirág Trió, a Molnár Gitárband, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőfarkas koncertje augusztus 14-én pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Maci Múzeumban. Kenderesen városi és sport és élménynapot tartanak a Horthy Ligetben augusztus 16-án szombaton, ahol délután fellép majd Leila, Kacor Feri, Vastag Tamás, illetve az Abraka Zabra, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, valamint Dr. Béres. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, és kellemes zenehallgatást a 102.4 Best FM-hez, ahol is most Wolf Kati jön.

technikát is kicsit kíméljük, ne csak magunkat. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Utonlévők, jövök a közlekedési infókkal. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. Abáczalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. A nyári slágerek sorát Mauro Picotto és a Komodo folytatja, 6-kor érkezik a Night Shift is, én viszont már tolom is a Beats Fodor Attila vagyok, Best FM-es szerda délutánt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6 hétig én White Boy, hétön szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu, a

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még odapörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Továbbra is stabil az utolsó turbinapakson. Jövő héten összejöhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az állami igazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vénköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva, a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Dr. Dre kétszer ebben az órában, de mind a kétszer más-más szerepben. Producerként jegyzi a Let Me Blow Your Mind-ot, amely Eve-nek és Gwen Stefani-nak köszönhetően érkezik majd 8 és 9 óra között. A No Degree-ben pedig rapperként tűnik fel Queen Penn és persze a Blackstreet mellett.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt hinné, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis erősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők létezik.

Best FM, a legjobb zenék. Nem tudom, hogy van-e ilyen kategória Guinness Rekordok könyvében, de ha nincs, akkor mostantól van, hogy a legnagyobb késéssel megkapott Grammy díj. Mert hogy Eve 26 év késéssel kapott egy aranyszobrocskát egy adminisztrációs hiba miatt idén februárban. Jön a Gwen Stefanival közösen készített Let

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze ugye No Diggity-vel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan nincs konkrétum, de gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy 2027-ben és 2028-ban elindul majd Kylie Minogue világkörüli turnéja, amelyel karrierének 40. évfordulóját hivatott megünnepelni, és hogyha lehet inni az újabb fletykáknak, mindeközben a Netflix vagy a színfalak mögött fog majd forgatni a turné során. Jön az In Your Eyes!
3: Ez a Night Shift a Best

Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a szám.

Fest FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag. Azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék. Még úgy bő két órán keresztül tessék számítani a szokásos korlátozásokra az Üllői úton a stadion környékén, mert hogy meccs van, úgyhogy Albert Flórián út, Üllői út, Fék utca, Gyáli út, Láthi Otto utca felejtős.

Best FM a legjobb zenéket, családi zenekar érkezik, a Fallowheel testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jogos a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, Use Somebody, ezen itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hővédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 5 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg egy lista a világ leggazdagabb női előadóiról a Forbes magazinban, amelynek első helyén Rihanna volt megtalálható 1,7 milliárd dolláros vagyonának köszönhetően. Ez kétszer annyi volt, mint a második helyzet Madonnáé. Rihanna érkezik Jay-Z-vel és az Umbrella-val itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei project, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth Ann Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, aki az E17-hez hasonlóan pont úgy gondolja, hogy it's alright, hát mikor legyen 40 fok, ha nem nyáron? Hát akkor neki jó hírem van, holnap 40 fok lesz. Se szél, se felhő, se csapadék, semmi nem fogja ezt a 40 fokos kánikulát enyhíteni, aztán pénteken majd jön az enyhülés, záporral, zivatarral, meg némi hidegfronttal, és 34 fokos maximummal, de addig is ki kell bírni a holnapot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szexuális kisugárzású hölgy. Ezt jelenti a Bootylicious, amely a booty, mint hátsó fertá, és a delicious, mint ízletes szavak összevonásából született meg. Már a Destiny's Child előtt is létezett ez a szó, de hát nekik köszönhetően lett ez annyira elterjedt, hogy még az Oxford értelmező kézi szótárba is bekerült. Jön a Destiny's Child!
1: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, bármennyire is nagyot ment az Oasis Wonderboy-ja, hála az angol szurkolóknak és az angol csapatnak a futballvilágbajnokságon. Mégsem sikerült a Pravú, pedig milyen szép is lett volna, hogy 31 év után ismét az angol kislemezlista élén landol ez a dal, de azért nincs oka szomorúságra, mert hogy a Spotify globális listáján felkerült az első helyre a Wonderwall.

Best FM, a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a most érkező Madonna a videoklipjének elején a limósofőr hátrafordul, és csak annyit kérdez, hogy is you Madonna? Hát a világ nagy része akkor még nem tudta, hogy ki is ez az Aligi. Angliában már természetesen ismerték az East Ends Massive legkeményebb gangsterét, de hát nem csak ezzel a karakterrel, de Sacha Baron Cohennel is csak akkor kezdett megismerkedni az egész világ. És idén október 23-án jön a második egész estés Aligi film. A holnapi Night Shift is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor